kejo wayo mina chieng lelo au mina chieng kijomo saranga ey kimoze jakodinga manungudu kenya au vero kenya au vero kenya au vero siyo.